0: Sorry to interrupt, SPJ with 1015.
1: Pepper. Returns clear out of Roseville, the 23. Swerving in and out of lanes, slow speed, last seen approaching Bear River Road at the Wendigo, Sacramento clear, 0800.
2: 45265,
1: 45265, 45265, 45265, 45265, 45265, 45265, 45265, 45265, 45265, 45265, 45265, 45265, 45265, 45265, 45265, 45265, 45265, 45265, 45265, 45265, 45265, 45265, 45265, 45265, 45265, 45265, 45265, 45265, 45265, 45265, 45265, 45265, 45265, 45265, 45265, 45265, 45265, 45265, 45265, 45265, 45265, 45265, 45265, 45265, 45265, 45265, 45265, 45265, 45265, 45265, 45265, 45265, 45265, 45265, 45265, 45265, 45265, 45265, 45265, 45265, 45265, 45265, 45265, 45265, 45265, 45265, 45265, 45265, 45265, 45265, 45265, 45265, 45265, 45265, 45265, 45265, 45265, 45265, 45265, 45265, 45265, 45265, 45265, 45265, 45265, 45265, 45265, 45265, 45265, 45265, 45265, 45265, 45